0: Hansanga no ega to chosama. Hansanga ne.
1: Lihlophe Ukhozi FM.
2: Ngibhalela emakame ukucabana nje.
1: Ukhozi FM luhamba phambili.
3: Inkosi ngiya.